0: Ki karosi boy nai singi sama poko mo. Ma karosi boy e singi apa kumegu sabi taka lelude. Demu sabi taka lelidende da demu teki leli. Dolo labo skopu gomofa. Da utoki gimi. Utoki gimi. Ma baranore yataki umai rorote. Umai rora. Mom sabi taka lelude.
1: Yampai.